az és Netherrow itt vele vette egy jelzni. Fall, please, egy fall, ugye lofám szeu.